0: Radio Vladimirci 89,5. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.